0: Szeszek és szegnős, andaki zeres, szóné, radios.net, radios.fr, utam bajnő a site, radioluzoeuropeo.com.
1: Radio Luzo Europeo.
0: 24 horas online. Radio Luzo Europeo, 24 horas, sempre ligado a ti.
2: Sempre ligado a ti.